hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: vele, hogy mielőtt segítségért kiáltanál.
1: Rövid az időnk, kanyarog az út,
2: hazavisz-e végül, vagy a végtelen.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Bírság járhat a tűzifagyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket, egységes parkolási rendszer jöhet Budapesten, marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 000 forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül. 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg 1-2 felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, -1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Indul a vasárnapi rock reggel ebben a hónapban először, a mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Október 4-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, a névnapjukat pedig ma a Ferencek ünneplik. Isten éltesse őket sokáig. Nálunk pedig már az első 60 percben is a legjobb rockzenék szólnak. Nem sokára érkezik a Quiet Riot, itt lesz a Guns N' Roses, és zenél majd a Piramis is. Most pedig a 90-es évek egyik legnagyobb alter rock himnuszával jön a The Cranberries. Ez a Zombie. Október első vasárnapi rock reggelén, itt a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Fél hét lesz 5 perc múlva, és a tegnapi napon volt 46 éve, hogy a Status Quo piacra dobta most következő kislemezét. A szám egészen a második helyig menetelt az angol toplistán, amivel a mai napig a banda egyik legnagyobb slágerének számít. És most nálunk is ez a dalszól 1980-ból. Ez a What You Proposing.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza azzal a Lenny Kravitzzel, aki a The Guess Who klasszikusát értelmezte újra az Austin Powers 2 című film betétdalaként. Jön az American Woman.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Bírság járhat a tűzifagyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nébih. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Egy perccel járunk 3:47 előtt, és most hétfőn volt 39 éve, hogy akkor még csak az Egyesült Királyságban, de megjelent a Guns N' Roses Welcome to the Jungle című kislemeze. A számhoz készült a zenekar első videoklipje is, amit ugyan az MTV eleinte csak a hajnali idősávban volt hajlandó képernyőre tűzni. A nézők követelésére végül a csatorna egyik legjátszottabb kisfilmje lett. A dalt a Sweet Child of Mine elsőprő sikere után az Egyesült Államokban is piacra dobták. Ekkor már az amerikai top 10-be jutott volna legendás csapatot. Szóljon hát ez az örökzöld klasszikus, itt a 103.9 Rock.

Rock FM. Hamarosan a Whitesnake 1987-es mesterművének egyetlen olyan dala következik, amelynek videóklipjében nem szerepel David Coverdale szexi felesége, Tony Kitaine. Jön a Gimme All Your Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Egységes parkolási rendszer jöhet Budapesten. Marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül. 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg 1-2 felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Köszöntök mindenkit október első vasárnapi rock reggelén. A mikrofon mögött egészen délig Dandó Ádit halljátok majd. 7 óra múlt 7 perccel, és óriási rockzenékkel készülök ebben a 60 percben is. Már is érkezik hozzánk a Black Sabbath, itt lesz a Rainbow, és jön majd a Led Zeppelin is. Ez pedig a The Black Rose és a Hard to Handle.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 4 perc múlva lesz 7:30. Október 7-én pedig már 26 éve annak, hogy a Kiss utoljára lépett színpadra az eredeti felállásban. A következő felvételen pedig még a klasszikus 4-es hallható. Ez a Rock and Roll All Night.

Rock FM. A folytatásban a Warrant legismertebb dalával megyünk tovább, amit Jane Lane énekes mindössze 15 perc alatt írt meg, szövegét pedig egy pizzás doboz hátuljára jegyezte le. Jön a Cherry Pie!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem érdemes trükközni a trafipaxoknál. Ma van az állatok világnapja. Csak néhol zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég a tájékoztatás szerint ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. Nem érdemes trükközni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban. Például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Ma van az állatok világnapja, ezt minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló élet. Csak képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Újabb online felületen lehet nyomon követni az uniós források felhasználását. Az érdeklődők láthatják, hol és mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban mely cégek vettek részt. Az átláthatósági keresőben a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és már lezárult projektjei is megtalálhatók. A szolgáltatás a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, 3.4.80 és holnap lenne 81 éves Brian Connelly, a Sweet 1997-ben elhunyt legendás énekese. Ráemlékezünk most a banda egyik legnagyobb slágerével. Ez a Fox on the Run, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: Hamarosan érkezik az a dal, amiről bátran kijelenthetem, hogy megváltoztatta az életemet. A 80-as évek rockzenéjének talán legemblematikusabb darabja következik. Jön a Bon Jovi és a Living on a Prayer.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
3: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalírket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után sem hagylak benneteket a legkirályabb rock dalok nélkül. Nem sokára velünk lesz a Motley Crue, érkezik az Anthrax, és jön majd a T-Rex is. Előttük azonban Meatloaf énekel. Ez az I would do anything for love, but I won't do that.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Bár sem a külseje, sem a viselkedése alapján nem mondanánk meg, de a tegnapi napon lett 64 éves Tommy Lee. Isten éltesse őt nagyon sokáig, nálunk pedig mi más is következhetne, mint a Motley Crue. Ez a Dr. Feelgood.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban azzal az Eagles dallal megyünk tovább, ami 1979-ben a banda utolsó number one slágere volt az Egyesült Államokban. Jön a Heartache Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Elkészült Magyarország innovációs stratégiája. Marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyett csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segített tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül. 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg 1-2 felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

0: Rock FM. A következő órát a punk rock 90-es évekbeli reneszánszára óriási hatás gyakorló Bad Religion indítja el. Jön a 21st Century Digital Boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohó. Ma van az állatok világnapja. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohó. Ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég a tájékoztatás szerint ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. Nem érdemes trükközni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban, például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Ma van az állatok világnapja, ezt minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Tehát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló élet. Ha képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Újabb online felületen lehet nyomon követni az uniós források felhasználását. Az érdeklődők láthatják, hol és mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban mely cégek vettek részt. Az átláthatósági keresőben a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és már lezárult projektjei is megtalálhatók. A szolgáltatás a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: 103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt október első vasárnapi rock reggelének második félideje. Engem Dandó Ádinak hívnak, és 9 óra után is én hozom nektek a legkirályabb rock zenéket. Hamarosan érkezik hozzánk Rob Zombie, Zóz egyet a Metallica, és énekel majd John Mellencamp is. Ez pedig most a ZZ Top és a Lagrange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

103.9 Rock FM. És most következzen Van Morrison egykori bandája, akik a 60-as években több dalukkal is mély nyomot hagytak a rock történelemben. Gondoljunk csak a Gloria című garázs rock klasszikusukra, de nekik köszönhetjük az 1935-ben íródott blues alapvetés, a Baby Please Don't Go egyik legjobban sikerült verzióját is. Ez szól most, és ők, azaz a Them, itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon volt 44 éve, hogy John Cougar Mellencamp az amerikai slágerlista élére került a Jack and Diane című kislemezével. És azt gondolom, hogy ez egy igazán szép megelőlegezett 31. születésnapi ajándék volt számára, hiszen a Heartland Rock műfaj egyik legnagyobb legendája október 7-én lesz 75 éves. Szóljon tehát most az ő tiszteletére a szóban forgó klasszikus, ez a Jack and Diane.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Bírság járhat a tűzifagyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad állófát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészhalmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt október első vasárnapi rock reggele 10 óra után is. A mikrofon mögött még Dandó Ádit halljátok. A felmaradó két órában én hozom nektek a legkirályabb rock zenéket. Nem sokára velünk lesz a Lord, jön a Rage Against the Machine, és érkezik a Pantera is. Ez pedig most a Deep Purple és a Black Knight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Múlt hét szombaton ünnepelte 72. születésnapját Paul Misi, a Lord legendás frontembere. Isten éltesse őt utólag is, most az ő tiszteletére szól, az Akarom őt.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Október 7-én lesz 49 éve, hogy megjelent a Queen dupla A oldalas kislemeze, a We Are The Champions és a We Will Rock You című dalokkal. Nálunk most utóbbi forog, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt a hónap első vasárnapi rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után még Dandó Edi vár benneteket. Perceken belül velünk lesz a Van Halen, jön a Whitesnake, és érkezik a Kiss is. De előttük ez most az LGT és az Ezüst Nyár.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig irány a napsütötte homokos tengerpart, hiszen a következő klasszikussal egészen a Los Angeles-i strandokig repülhetünk majd. Gyerekkorom egyik kedvenc tévésorozata volt a ma már ikonikusnak számító Baywatch, aminek a gyönyörű vízimentő lányok mellett az egyik legnagyobb erénye a zseniális főcímzenéje volt. Ez szól most nálunk is, a Survivorból ismert Jimmy Jamison előadásában. Ez az I'm Always Here.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Az első óra tervezett tartalma a mai Rock Lexikonból. Edda utolsó érintés, Stevie Nicks szóló karrierje, melynek 1986-os kiemelkedő állomása volt az I Can't Wait, a Dire Straits és a So Far Away, vagy a Poison és a Nothing But a Good Time, a Level 42 Something About You című slágeréről nem is beszélve. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek. A két órás időutazásban ez a Rock Lexikon a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock négyes fogatából.

rengeteg a stílus, rengeteg az évszám és az évtized, van miről beszélni. 1985-ben Prince álnéven írja a Bangles Manic Monday című dalát. Az a furcsaság is előfordult 1986 tavaszán az angol slágerlistán, hogy a második helyen a Bangles és a Manic Monday, Prince pedig felkapaszkodik az első helyre egy újabb saját szerzeménnyel, ez volt a Kiss. Ilyen nagyon ritkán fordult elő. Amerikai slágertörténeti írók szerint legutoljára 1983-ban, amikor Jim Steinman az Air Supply-nak is írt dalt, és Bonnie Tylernek is, akkor is a lista első és második helyén a dalszerző állt, csak különböző csapatok, különböző slágerekkel. Íme a The Bangles, kezdésként ez a Manic Monday.

0: 103.9 Rock FM.
1: Edda és az utolsó érintés, az 1993-as dal, ami az Eddának már majdnem késői korszaka is lehetne, hogy a 70-es évek végét és a teljes 80-as éveket is beleszámoljuk a repertoárba. De hát tudjuk, hogy nincs így, hiszen az Edda évtizedeken keresztül ontotta magából az ilyen és ehhez hasonló slágereket, és persze nem csak a lírai rockballadákat. Van Halen és az I'll Wait még megelőzőleg, ez pedig a 80-as évek terméke. A Van Halen a Jumpot is kiadta, az I'll Wait-et is kiadta, és az 1984-es album címe 1984. A sor legelején pedig a Bangles, 1985-ben Prince megírja a Manic Monday-t nem saját magának, hanem kimondottan Susanna Hoffsnak és az általa vezetett csapatnak. 1986-ban pedig még egy saját szerzeménnyel is jön, a saját magának írt Kiss-szel, így az amerikai slágerlisták első és második helyén is Prince, mint dalszövegíró, zeneszerző. Stevie Nicks a folytatásban. Amikor a Fleetwood Mac 1978-ban Grammy-díjat kap a Rumours albumért, akkor éppen karrierjük csúcsán vannak. A Fleetwood Mac kényszer szünetében a tagok Lindsey Buckingham, Christine McVie és Stevie Nicks például szóló karriert folytatnak. Kiemelkedő a munkásság Stevie Nicks esetében, aki a 80-as évek elején például a Bella Donna albumot jelenteti meg, 1986-ban pedig egy teljesen más albumot, melynek kiemelkedő slágere lesz, és az egész karrier kiemelkedő slágere az I Can't Wait. Íme Stevie Nicks

Dire Straits, So Far Away, 103.9 Rock FM, és ez a Rock Lexikon, a két órás zenei időutazásban az album a Brothers in Arms, amelyről olyan dalokat másolnak ki, mint a mindent vívő Money for Nothing, a másik mindent vívő Walk of Life, és ezen kívül persze még a So Far Away is. A dolog érdekessége, hogy szinte az összes lágert Mark Knopfler írta, sem előtte, sem utána ennyire sikeres albumot nem hoztak össze, mint a 80-as évek kellős közepén. Ossian és a Sörivók még megelőzőleg egy 1988-as sláger a Hungaroton gondozásában jelent meg, az Ossian Hard Rock Heavy Metal korszaka a magyar pop korszakban, amikor érdekes módon angol és amerikai mintára a Hard Rock Heavy Metal csapatok egészen jónak bizonyultak és jól is szerepeltek magyar lemezaladásokban, illetve népszerűségben. És még Stevie Nicks a mostani hármas blokkban, és az I Can't Wait az 1986-os kiemelkedő alkotás azok után, hogy a 80-as évek elején már önálló hírnevet szerzett a Fleetwood Mac énekesnőjeként azzal, hogy a Bella Donna nagylemez minden idők egyik legjobb nagylemeze. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, szombatról szombatra a Rock Lexikonban és a vasárnapi ismétlésekben. Két órás zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témakörében. Ha azt mondom megint, hogy 1988, akkor ez lehet populáris rock, bár glam rocknak is szokták nevezni a Poison munkásságát. Az évtized végén az Every Rose Has Its Thorn lírai rockballada vezette az amerikai slágerlistát, és óriási meglepetésre ez lett a csapat legnagyobb slágere, pedig ütős rockban nem kellett a szomszédba menni, ahogy szokták mondani. A Poison 88-as ütős rock slágere a Nothing But A Good Time, időjárás jelentésnek is jó.

Keith Winger vezetésével a legendás csapat a Winger sok-sok héttel ezelőtt egyébként ugyanettől az amerikai csapattól bemutattam a Head It For A Heartbreak-et, és a Miles Away óriási meglepetésre sokkal-sokkal nagyobb sláger lett az amerikai slágerlistákon. Ez lett igazából a Winger nagy-nagy szerelmi balladája, és a rock kívánság műsorok állandó szereplője, és nem a sokkal ütősebb Head It For A Heartbreak. Ha valaki nem emlékszik a Winger slágerére, íme egy részlet.

Ezzel a kettővel egyébként örökre be lehetett írni magukat a hard rock heavy metal stílusba, illetve a populáris rock stílusba is, 80-as évek legvége és 90-es évek kezdete. Keith Finger saját magáról nevezte el a csapatot. A mostani hármas blokkban még a Warrant és a Heaven, akiktől ismerjük a Cherry Pie-t, vagyis a cseresznyés pitét, a lírai lassú rockballadák azonban rendkívül jól álltak az ilyen és ehhez hasonló hard rock heavy metal bandáknak, mint ahogy a Poisonnak is az Every Rose Has Its Thorn, de most mégsem ezt játszottam, hanem az 1988-as Nothing But A Good Time-ot. Időjárás jelentés is megvolt, és a Level 42 munkásságáról még sosem beszéltem a Rock Lexikonban. Ők jönnek most, Mark King vezetésével a legendás csapat, akik akár a 80-as évek közepén popzenét is játszhattak volna, de attól még, hogy angol csapatról van szó, nagyon jól nyomták a klasszikus rockot a 80-as években, és nagyon jól vegyítették a populáris elemekkel. A Level 42 óriási sikere persze a Lessons in Love volt, ami 1986-ban megjárja az angol listák csúcsát, de óriási meglepetésre egy évvel később, 1987-ben nem váltja be a hozzáfűzött reményeket az amerikai slágerlistákon. Nem úgy, mint a 86-os Something About You, ami bekerül az első 10-es mezőnybe 86 tavaszán. Íme a Level

A csapat a Pokolgép, a dal az itt és most, 80-as évek vége, Kalapács József szerzeménye és a Hungaroton gondozása. Mike and the Mechanics még megelőzőleg, Silent Running a dal címe, Mike Rutherford írja ezt saját magának. Mike Rutherford egyébként, ha valakinek ismerős a név, persze, hogy a Genesis oszlopos tagja, de mellette a saját együttesét is futtatja. A legnagyobb slágereket 1985 és 89 között szerzi, énekli és játsza a csapat, néha Paul Kerek ének hangjával, néha pedig mások éneklik a szólót. Úgy, mint All I Need Is a Miracle, Silent Running és az 1989-es mindent vivő amerikai listavezető sláger, The Living Years. Ebben a hármas blokkban még a Level 42 és a Something About You. 1986-ban amerikai top 10-es siker, miközben a Lessons in Love ugyanebben az évben először letarolja Európát és az angol slágerlistákat, aztán 1987-ig mérsékeltebb sikereket arat az amerikai slágerlistán. Klavoncsek Krisztián vagyok, az első órát mindjárt követi a második, olyan remek slágerekkel, mint a Twisted Sister és a We're Not Gonna Take It.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A második óra tervezett tartalma Beatrice, Azok a boldog szép napok, Mötley Crüe és a Without You, Elton John és a Nikita, ami popslágernek is jó, de mégis a rock vonalat erősíti Elton John munkásságában is. Dán az énekes, amerikai a csapat White Lion és a Wait, vagy a Mr. Mr. igazán ritkán hallott felvétele az Is It Love. Klamancsek Krisztián vagyok, ez már a második óra a mai Rock Lexikonból. A speciális zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock évjárataiból, évtizedeiből. A populáris rock, illetve a hard rock, heavy metal kéz a kézben jártak a 80-as évek kellős közepén, amelyet úgy hívunk, mint korszak, hogy a popzene aranykora. Mit csinálnak akkor a rock előadók? Hát bármilyen furcsa, a klasszikus rock és a populáris rock a rock zene aranykora is. Ezekben az években, ezekben az évtizedekben. Íme az 1984-es szupersláger, a második óra kezdődala, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.

dalt írták Nagy Ferenc, Hérlemann Bertalan, kiadta a Hungaroton 1988-ban. Ha azt mondom, hogy Nagy Ferenc, valószínűleg néhányan furcsán néznek, nem Feró akar az lenni? De hát van neki hivatalos neve is. A mostani hármas blokkban Jackson Brown, For America, Heidelbergben, Nyugat-Németországban született amerikai előadóról van szó, és ő egyáltalán nem fekete. És miután nem fekete, a rockzene mellett kötelezte el magát. Játszott nagyon jókat, a Liars in Love-ot például a 80-as évek elején, a For America-t 1986-ban. A második óra kezdődalaként pedig a Hard Rock Heavy Metal csapat, a Twisted Sister és a We're Not Gonna Take It. A videóklip összetéveszthetetlen azzal a hajjal, azzal a kinézettel és azzal az öltözékkel, illetve szereléssel, amit legutoljára a New Kids on the Block zseniálisan hozott össze, méghozzá Salt-N-Pepa-val, az Unvogue-gal és még Rick Astley közreműködésével is, hogy visszaköszönjenek egy videóklip erejéig a 80-as évek. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a két órás speciális zenei időutazásban. Most jön a Mötley Crüe, egészen pontosan Mötley Crüe-nak szokták mondani, mert az angol nyelvterületen, és erről már beszéltem a Rock Lexikonban, nem ejtik az őt és az őt, de az eredeti írásban nekünk magyaroknak természetes, és Európa különböző részein is Mötley Crüe-nek van írva. Szerelmi ballada következik már megint, mert a Hard Rock Heavy Metal csapatok ehhez évtizedeken keresztül nagyon értettek. Íme a Mötley Crüe és a Without You.

Elton John szuper korszaka is lehetne a 80-as évek olyan dalokkal, mint az I'm Still Standing vagy a Nikita, de azt kevesen tudják, hogy a Crocodile Rockon és a Your Songon kívül ő már 1975-ben is elénekelte eredetiben a Don't Let the Sun Go Down on Me, ami később duettben 1992-ben lett igazi világsláger George Michael-lel kiegészülve. Elton John Nikita dala 1985-ös, és a szuper korszakhoz azért tartozik hozzá, mert bármilyen furcsa ennyi évtizeddel később azt mondani, hogy tart a hidegháború, a 80-as évek közepén nagyon is erről szólt a dal, illetve egy határátlépésről, ahol Nikita orosz határőrt játszik, legalábbis a dalhoz tartozó videóklip szerint. Omega ezüsteső még megelőzőleg, az Omega szintén szuper korszaka, ha a 60-as évek végéről beszélünk, akkor azért olyan slágerekkel, mint a Gyöngyhajú lány és a többi, ha a 70-es évek végéről beszélünk, akkor például az ezüsteső miatt. És a hármas blokk elején még a Mötley Crüe és a Without You, a szerelmi balloda 1990-ből, megkockáztatom, ez volt a csapat legnagyobb sikere, pont a különlegessége miatt. Ha már különleges dalokról van szó, akkor íme a dán énekes, aki elment az Amerikai Egyesült Államokba azért, hogy csatlakozzon a White Lionhoz, és hard rock heavy metal stílusban ők is előadjanak valamit, ami lírai rock ballada, When the Children Cry. A másik ütős daluk azonban az 1987-es Wait.

103.9 Rock FM. Aerosmith a Rock Lexikonban. Dude looks like a lady. Megint 1987-ről beszélünk. Az Aerosmith szuper korszaka is lehetne, miközben 1988-ig felkapaszkodnak az amerikai slágerlisták top 3-as mezőnyébe az Angel című dallal. Állítólag az Aerosmith ekkor lett igazán populáris, bár 1986-ban a Run DMC-vel kiegészülve volt már a Walk This Way, és ezek szerint a kettő között pedig 87-ből a Dude looks like a lady. Autograph még megelőzőleg, újabb 80-as évek hard rock heavy metal megasláger, Turn Up The Radio. Hát ha a Rock Lexikonban ilyenek szólnak, akkor valóban érdemes feljebb tekerni a rádión, a hangerőt. És ha hard rock heavy metal, akkor a mostani sor legelején a White Lion és a Wait. Szuper 80-as évek, a pop korszak legjava is lehetne, de ez a hard rock heavy metal és a populáris rock legjava. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a két órás zenei speciális időutazásban. Ez a Rock Lexikon, szombatról szombatra ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. Jön a Mr. Mister, a kaliforniai csapat, akik Los Angelesből indultak a 80-as évek elején. Aztán 1985-ig felkapaszkodnak az amerikai slágerlista legtetejére azzal, hogy Broken Me.

Mindkét dalt bemutattam már az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban itt, a Rock Lexikonban. Ám a harmadik dalról viszonylag kevesebbet beszélünk, ennek oka az, hogy ez nem lett listavezető, sőt, két bombasztikus sláger után mérsékeltebb sikereket aratott. Pedig ez is 1986-ig bezárólag felkapaszkodik az amerikai top 40-be, de valahogy mégis ez lett a kakukktojás. Íme tehát a harmadik mérsékeltebb durranás. Is it

0: 103.9 Rock FM.
1: Ez a Rock Lexikon, benne a Guns N' Roses munkássága, és ez még az Appetite for Destruction nagy lemez, vagyis a karrierindítás olyan dalokkal, mint a Sweet Child O' Mine, vagy a Paradise City. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a speciális zenei időutazás, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből. És a második órának is lassan-lassan vége. Íme a New Jersey területi fesztivál nyertes dal 1984-ből, a rajongók szerint, ha nincs ez, akkor a Bon Jovi karrierje nem indul el. Megint más rajongók szerint, hogyha később nem jelenik meg a Slippery When Wet album, és róla nem másolnak ki olyan angol-amerikai listavezető felvételeket, mint a You Give Love a Bad Name, vagy a Living on a Prayer, akkor ezek hiányában nem lenne Bon Jovi karrier. Tény, hogy megnyerik 1984-ben a területi fesztivált a Runaway című slágerükkel, és utána megjelenik 1986-ban a Slippery When Wet album. Így kell ezt csinálni. Bon Jovi és a Runaway a Rock Lexikon búcsúdalaként. Klavoncse Krisztián vagyok. Egy hét múlva újra találkozunk a speciális zenei időutazásban. Köszönöm a mai figyelmet!

Viszont, ha valami elmúlik, akkor valami új kezdődik. És ez most is így van. Hello mindenkinek, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban innentől Suvet Krisztián, és hát túl a rock lexikonon, nem vagyunk túl a rock dalokon. Jönnek a folytatásban is még hozzá megállás nélkül. Közben pedig lehet üzenni 20999 103.9. Ez az SMS és Viber. Bármi van, csak bátran.

Ez a 103.9 Rock FM. Megkaptam üzenetben, igaz név nélkül, de akkor is, hogy tegnap nem volt jelenléti hív. És jogos. De sok volt a hiányzó. Viszont ma itt van velünk Kata, Orsi, Dávid, Paul és Tergavis. Ha kihagytam valakit, akkor tessék üzenni. Az SMS Viber 20999 1039. Addig is Queen, Hammer to Fall. Most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Nézzük gyorsan, hogy mi újság az utakon. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában. Aztán szintén a 13. kerületben a Szent László úton is, és időszakos lezárásra kell készülni a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, úgyhogy érdemes lehet itt is kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És még egy track az órából, a Jessie's Girl. Így mint a sereghajtónk, aztán jövök majd. Drive, 2 forintos dal, You've Got Another Thing Coming. Ezekkel kezdünk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk, nem egészen 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És várok kb. Mindent, úgyhogy ne tartsuk vissza, ha van valamink. Osszuk meg. Az SMS és Viber 20999 a 103.9. Az e-mail pedig info@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Cserébe pedig itt a beígért You Got Another Thing Coming.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai evezőkről vizezünk méghozzá a Bikinivel, akiknek lesz október 17-én egy őszi klubnyitó koncertjük méghozzá itt Budapesten a Barbanegrában. A kezdés 19 óra lesz majd. Ha mennénk, akkor jó bulit. Addig pedig hangolódunk, megüssem vagy ne üssem. Ezt azon most tőlük itt a rockant.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk. Aztán lezárás van még a 6. kerületben a Városligeti fasorban, és hasonló még a helyzet a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Kerüljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

16 óra után vagyunk 8 perccel. Nagyon-nagyon szuper vasárnap délután mindenkinek. Ez a rock hétvége, ahogy szoktuk. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És pörgetem a legjobb rockdalokat. Megállás, valamint megszakítás nélkül. Méghozzá változatosan a Love Hurts, ez a kövi. Aztán jön majd az Easy Lover is. Na meg, ugye az infókkal. 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Red Hot Chili Peppers és az Other Side itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön Charlie, aki tegnap Veszprémben és Baján is csapattal, legközelebb pedig november 15-én koncertezik majd a helyszín Székesfehérvár. Majd november 27 Sárospatak, november 28 Miskolc, és még egy december 28 Budapest. Ezek lesznek a kövi turnéállomások, bármelyikre mennénk, nagyon jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton is, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán lezáráson a 18. kerületben a Nap utcában, és van egy sávlezárás a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, méghozzá befelé. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Died in Your Arms, itt a 103.9 Rock FM-en. Sammy Chaim Life, ez pedig az óravégi klasszikus, ugyanis lassan túl egy újabb zenei órán. 17 óra öt vagyunk egy tracknivel, aztán megkezdjük a mai délután utolsó 60 percét. Viszont közel sincs még vége a mai rock hétvégének, úgyhogy tessék maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez így lesz, ugyanis 20 órától Rock the Night. Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek a stúdióban, Schubert Krisztián, és pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock Cafe-ben. Például most a Totóval jön a Hold the Line, aztán lesz majd egy kis dzsungelharc is. Na meg, tessék üzenni az SMS-es Viber 20 999

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Pancsoló kislány, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig gyors névnapozunk még így a kövi előtt. Ma pasis nap van, ugyanis Ferenc névnapot ülünk. Srácok, megy a pacsi. Na meg Isten jöjjtesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ezt azon nekik.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: 29 nehezíti a haladást a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton, és van egy sávlezárás a 14. kerületben a Stefánia úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És most zárjuk a délutánt, ennyi volt, viszont közel sincs vége még a rock hétvégének. Még két óra csak is a legjobb rock dalokkal, na meg velem Schubert Krisztiánnal, úgyhogy érdemes maradni. Viszont mindezek előtt még itt az óra vége. Aerosmith, Walk This Way!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

18 óra után vagyunk 10 perccel, úgyhogy meg is kezdtük a vasárnap estét. Továbbra is nagyon szuper rock hétvégét mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát ne felejtsük, hogy 20 órától Rock the Night. Jaja, de addig is van még vissza bőven. Például Get the Funk Out, ezt azon most, közben pedig bármi van, mondom, bármi, akkor 20 999 103.9, mind SMS, mind Viber.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. Brian Adams, Run to You. Ezzel pedig már megyünk is tovább. Mondtam, nincs megállás. Van viszont weblapunk www.rockradio.hu, ahol akár online is lehet hallgatni minket, de különböző érdekes cikkek közül is lehet szemezgetni, úgyhogy érdemes kattintani.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a fővárosban, például az 5. kerületben a Ferenci István utcában. Aztán hasonló még a helyzet szintén az 5. kerületben az Alkotmány utcában, és szokásos hétvégi lezáráson a pesti alsó rakparton. Úgyhogy itt is kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, Bad Moon Rising, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Aztán kezdjük is a kövét, méghozzá a YouTube-val. Jön majd tőlük a Pride. Pár perc és hozom majd ezt is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

19 óra után vagyunk 9 perccel, és hát benne az utolsó rock hétvéges órájában. Hello mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát igen, ez az utolsó óra. Szomorú, de igaz. Azaz, said but true, ezzel folytatjuk most, közben pedig még mindig jöhet minden. Az SMS Viber 20 999 1039. Köszönöm.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És még mielőtt jönne az Iron Maiden, valamint a Two Minutes to Midnight, előtte a szokásos időjárási jelentés. Nézzük, hogy milyen időt ígérnek nekünk a jövő hétre. Ha minden igaz, csütörtökig részben felhős, részben napos időnk lesz, egy 24 fokos maximummal. Aztán csütörtökre megjön az eső, és elvileg egészen vasárnapig marad is, és lesz majd lehűlés is. A csúcsok 16 és 22 fok között, valamint esernyő legyen nálunk.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás a 6. kerületben a Podmaniszki utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek és ne rutinból közlekedjünk. Aztán lezáráson a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és van egy időszakos szakaszos sávlezárás a Balatoni úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És a záróra, jön a záró akkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége. Bets are burning, amivel búcsúznék, de nem búcsúzom, ugyanis rögtön utána. Rock the night. Tessék maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Nagyon szuper szombatestét hála mindenkinek. Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Suvet Krisztiánnal, a legeslegjobb rockdalokkal, infókkal, üzenetekkel, programokkal, meg most azért Aerosmith-szel, a Crying, közben pedig, ha lenne bármi, 20 999 103.9.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És ígértem programot, úgyhogy gyorsozok is egyet. Smoky koncert lesz itt Budapesten, méghozzá november 30-án a Papp László Sportarénában. Remélem időben ezt szóltam. Ha mennék, akkor nagyon jó szórakozást. Hangolódunk majd, de most Peace of My Heart, itt a Rock.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Nézzük gyorsan, hogy mi újság az utakon. Lezáráson a 13. kerületben a Katona József utcában, aztán szintén a 13. kerületben a Szent László úton is, és időszakos lezárásra kell készülni a 9. kerületben a Szobieszki János utcában, úgyhogy érdemes lehet itt is kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Lenny Kravitz, American One, ez pedig az óra vége. Jaja, el is röppent az első Rock the Night-on 60 perc, de van még vissza. Úgyhogy nyugi, innen fajta.

21 óra után vagyunk 7 perccel, és hát folytatjuk a vasárnap estét megtöltve csak is a legjobb rock dalokkal. Ez a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál pedig Schubert Krisztián. Hello mindenkinek! 20999 103.9, ez az SMS Viber, info@rockradio.hu, ez pedig az e-mail, ezeken lehet zaklatni. Csak bátran. Living After Midnight, ez pedig a next.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Back to the Bone, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Demjén Ferenc érkezik, és hangolódunk két koncertjére is. December 21 Debrecen Költségi Központ, majd december 30 itt Budapesten az Arénában a koncertezik majd. Bármelyikre mennénk, nagyon jó.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk. Aztán lezárás van még a 6. kerületben a Városligeti fasorban, és hasonló még a helyzet a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Kerüljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

újra nem is, még egyszer ennyi vissza van. Ez a Ride the Light, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan fél távhoz érünk, 22 óra egy tracknyivel. Most jön a Wood, aztán jövök vissza, és mondom, még 260 perc, úgyhogy tessék maradni.

22 óra után vagyunk 9 perccel. Pörög tovább a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Subert Krisztián, és lehet engem zaklatni egy vasárnap este. Használjuk ki az SMS-es Viber 2999 103.9. Minden info jöhet, de jöhetnek a hangulatjelentések is. Mint ahogy jön a kövés, Iggy Pop the Passenger, ezzel megyünk most tovább, aztán rögtön utána nem kell más a Varga Miklós bentől.

Ez volt az LGT és a miénk itt a tér, itt a 103.9 Rock FM-en. Rammstein duhászt, ez pedig a kövi, és plusz érdekesség velük kapcsolatban, hogy november 4-től kerül majd mozikba a mexikóvárosi három koncertből összeállított mozifilm. Arról egyelőre nincs információm, hogy Magyarországon is vetítve lesz-e, viszont amint tudok bővebbet, természetesen hozom.

Du hast mich. Du hast mich.

Ez a 103.9 Rock FM. Iron Maiden, The Trooper, ez pedig a kövé. Mellé pedig hozok egy nagyon fontos promót, jövő héten is Rock Lexikon, szombaton és vasárnap is. Klamancse Krisztián, rengeteg info és a legjobb rockdalok. Úgyhogy aki teheti, füleljen ránk majd akkor is.

ez a 103.9 Rock FM. Picit lájtosabb tempó így az óra végére, ez az I Remember You. Aztán meg is kezdjük a mai utolsó 60 percet. A startalon Kozi Osborne lesz majd.

most így mindegyben. Munka is, szórakozás is, remélem nem csak nekem, hála mindenkinek továbbra is. Nagyon szuper vasárnap estét, 23 óra után 8 perccel ez még All Right The Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig még ebben az órában Suvet Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal megyünk tovább, Rolling Stones, Angie, ha pedig lenne bármi, 20 999 103.9.

Ez volt Alice Cooper és a Poison itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Kim Novák, valamint a Hol van az a nyár? És meg is válaszolnám gyorsan. Lassan elmúlik. Nézzük, milyen időt ígérnek a jövő hétre. Ha minden igaz, csütörtökig részben felhős, részben napos időnk lesz, a csúcsok 23 és 25 fok között mozognak majd. Aztán csütörtöktől egészen vasárnapig megjönnek a felhők és az eső is. Na meg lesz egy pici lehűlés. A csúcsok 16 és 22 fok között alakulnak majd. És

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Scorpions és a No One Like You itt a 103.9 Rock FM-en. Ez pedig már a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, jön még a God Gave Rock and Roll to You, a Most kell eldöntenem és a Ragdoll is. De mindezek előtt, szállj fel, szabad odár!